felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a magyar nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Tanszergyűjtése segítik a rászoruló családokat. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte az FMC. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozás soktól egyaránt fogadják. Négy városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Rihárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Albregia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személyben nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti, valamint megjelölheti, mely feladatokat vállalná, illetve mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Még lehet csatlakozni a családi olvasásmánia pályázathoz. Javában tart a Vörös Marti Mihály könyvtár népszerű kulturális nyereményjátéka. Az intézmény idén 65 olvasmányt ajánl a résztvevőknek, a hozzájuk kapcsolódó online kvízek és fejtörők pedig már elérhetők a honlapjukon. A válaszokat szeptember 12-éig lehet beküldeni. A kezdeményezés minden korosztály számára kínál közös olvasási élményt. A kvízeket kitöltő gyermekeket és felnőtteket külön jutalmazzák, a több családtaggal indulók pedig könyvajándékot kapnak. Az eredmény hirdetés az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én lesz. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírul a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelehet meg a nyári időszakban. Szolgálati jellel ismerték el több fehér vármegyei tűzoldó munkáját. A hosszú éveken át végzett eredményes munka elismeréseként több hivatásos tűzoltó vehetett át kitüntetést. 30 éves szolgálatáért szolgálati jellet kapott Mátyás József tűzoltó törzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője. 20 éves munkáját ugyancsak szolgálati jellel ismerték el a sárbogárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság 4 munkatársának, tájékoztat a FEOL. Az elmúlt hetekben újabb kitüntetés is jutott a vármegye tűzoltóinak. A közelmúltban szolgálatba állt újoncok közül Tatár Mihály tűzoltó őrmester országos elismerésben részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért, valamint közösségi munkájáért. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári Kiemiruszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az uszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvar a piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út- és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gártony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valahamért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Már igényelhető a gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: Tefemet megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, így 6 óra után egy kicsivel. Én Majoros Rita vagyok, ma és holnap én ébresztem önöket itt a Best FM-en, úgyhogy egy kicsit próbáljunk együtt felpörögni. Mondjuk, hogy a mai napra, ha már egyszer ilyen korán fel kellett kelnünk, én a jó zenékkel mindenkit ébresztek. Kezdek is Gwen Stefani és Yves Zalával. Jön a Rich Girl, jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenéig, ez volt a Steve Luck és a Time is Ticking Away. Ha már egyszer ilyen korán fent vagyunk, akkor legalább hallgassunk jó zenéket. Úgyhogy a Deep Dish-sel már folytatódik is a reggel, hát ha egy kicsit könnyebben ébredünk, a Flashdance-el például, bár mondjuk lehet, hogy egy jó nagy bögre kávé fér ránk ilyenkor. Én az a típus vagyok, aki szeretek egy picit előbb kelni, hogy legyen egy jó fél órám azért nyugodtan meginni a reggeli kávét,

0: Budapest FM a legjobb zenék, Spice Girls, Viva Forever, ezt hallgattuk végig az imént. Egyébként a múlt héten elkelt az utolsó Spice Girl is, mert hogy Mel C is kimondta a boldogító igent, természetesen barátnői társaságában, és sajnos Victoria nem tudott ott lenni az ötös csapatból, Victoria Beckham, viszont egy csodálatos mennyasszonyi ruhát küldött Mel C-nek, amiben tényleg fantasztikus volt, bár egyébként szerintem az énekesnő nagyon-nagyon jól néz ki, de ebben a ruhában igazán tündökölt. Úgyhogy picit mi ezzel a dallal is ünnepeltük őket, őt és a párját természetesen, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk majd, aztán James Morrison is jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 hétre bezár a Csitári GM-i Luszoda. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Ismét tanszergyűjtésre segítik a rászoruló családokat. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GM-i Luszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti, valamint megjelölheti, mely feladatokat vállalná, illetve mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte az FMC. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozás soktól egyaránt fogadják. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fejérvár megyei településen. A Fejérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A pontos időpontról helyben adnak tájékoztatást. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, de a következő órában is együtt ébredezhetünk. A hírek után itt lesz majd a Black Eyed Peas és a Pump It. És Deniz is a csodával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Villámlás idején nem maradjunk a szabadban. Továbbra is kiemelt figyelmet igényel a Velencei tó állapota. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelehet meg a nyári időszakban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a viharra, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 7 óra után is szép reggelt kívánok mindenkinek, is jó hétvégét. Majoros Erita vagyok. Én ébresztem ma Önöket így 7 óra után, és sőt, egész délelőtt itt leszek, úgyhogy a remek zenéket már bele is pakoltam ebbe az órába is. Robbie Williams és Kylie Minogue érkezik hamarosan, a Kitzel jön majd, Vesz és az Állene. Most pedig a Black Eyed Peas-szel indulunk. Jön a Pump It!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Már július 25-e van, a mai névnaposok pedig a Kristófok, a Jakabok és a Valentinok. Egyébként a Kristófok általában március 15-én ünnepelnek, talán leggyakrabban, de hát ma is Isten éltesse őket, na meg ugye a Jakabokat, Valentinokat, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is, szóval, hogyha van kedves ismerősük, aki ma bármit is ünnepel, nyugodtan üzenjenek neki rajtunk keresztül, 0620 55 55 155 a számunk, vagy egyszerűen csak gondoljanak rá, és írjanak neki egy kedves üzenetet, gyanítom, ennek mindenki örül. Vagy hallgassanak együtt isteni zenéket itt a Best FM-en, például Szakács Gergő és Rúzsa Magdi dalát, jön mindjárt a Kék a szívem. Előtte még Kylie Minogue Robbie Williams-szel zenél. Bevallom őszintén, Kylie Minogue-ot filmszerepekben én nagyon nehezen tudtam elképzelni, és most olvastam nemrég, hogy Quentin Tarantinoval forgat. Na, ezt a felállást pedig aztán végképp nem tudom egyáltalán elképzelni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd erre az új közös filmjükre. Tarantino egyébként most nem rendez, hanem szereplőként, színészként áll Kylie Minogue mellett, szóval tényleg kíváncsi vagyok. Addig is itt van Kylie Minogue és Robbie Williams, na meg a Kids, hát mi más a Best FM-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék, George Michael, Too Funky slágerét hallottuk 92-ből, ami szerintem az egyik legdögösebb dala volt az énekesnek. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg saját albumára szánta, végül azonban az Ícellenes jótékonysági lemezen jelent meg, amelynek teljes jogdíját fel is ajánlotta ugyebár nemes célra. De sok érdekesség van a dallal kapcsolatban, mint hogy például a videoklipjében a 90-es évek legismertebb szupermodelljei vonulnak fel, és szerintem fantasztikus, igazán hozza a 90-es évek hangulat. Tehát csak úgy, mint a Too Funky maga. Úgyhogy érdemes a klippet is lecsekkolni, a dalt pedig a Best FM-en hallgatni, és a friss híreket is, mert hogy azokkal megyünk tovább, utána Blue Cantrell és Sean Paul érkezik, na meg a Breed.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket 4 városi kitüntetésre. Januártól új rendszer váltja az ANK-t. Egésznapos programokkal ünnepli születésnapját Velence. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 4 városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Albarégia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személyben nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-ig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Már igényelhető a gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskola kezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-ig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék el, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma egy magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy erősebb jármű mozgásra kell készülni egész hétvégén az M3-ason Magyaród térségében, nagyjából mindkét irányból. A 3-as főúton is, Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Ezen a hétvégén Magyaród és Kerepes térségében tényleg jelentős lesz a torlódás, esetenként rendőri irányításra is számítani kell, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedett gyalogos forgalomra is, úgyhogy vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig látnak valamit, írjanak a 0620 55 55 155-re. Jó utat mindenkinek, és egyébként azért a Forma 1-hez is jó szórakozást kívánok. Méghozzá Tiziano Ferro vérpesdítő dalával Perdono a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a legfrissebb hírek már bekészítve, meghallgatjuk őket, aztán zenélünk, ébredezünk tovább a Coldplay-jel. És itt lesz az Ári Mafia is a bajnokkal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj-nálunk.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: 4 hétre bezár a Csitári GMI Luszoda. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Ismét tanszergyűjtésre segítik a rászoruló családokat. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI Luszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti, valamint megjelölheti, mely feladatokat vállalná, illetve mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén-nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte az FMC. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozásoktól egyaránt fogadják. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A pontos időpontról helyben adnak tájékoztatást. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Szép reggelt a most ébredőknek vagy ébredezőknek, jó kávézást azoknak, akik már elindították a napot. És persze, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na nézzük ebben az órában, kik várnak ránk. Jön mindjárt az Iron Mafia és a Bajnok. Itt lesz a Simply Red, és most pedig a Coldplay-jel indulhatunk közösen. Jön az Adventure of a Lifetime.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Önök milyen ébredők hétvégente? Azt hallottam, hogy mi magyarok szeretjük kikapcsolni az ébresztőt a hétvégére, és ameddig csak tudunk, persze ha megtehetjük, akkor alszunk. És bevallom őszintén, én még ilyenkor is szoktam ébresztőt állítani. Na jó, nem akkor, amikor jövök a hétvégén reggel ide a rádióba, hanem amikor egyébként úgy nincs dolgom és ráérek. Valahogy annyira a hétköznapok része már számomra. Az ébresztő állítás pedig aztán semmiről nem maradok le, sőt, mostanában 6 óra előtt már kipattan a szemem egyébként magától is, de nem tudom ez miért van. Lehet, hogy egyszerűen csak ez egy berögződés, és tényleg ki kéne kapcsolnom. Na, önök mit gondolnak? Önök milyen ébredők? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és itt főként a hétvégékre gondolok. Ilyenkor szeretnek sokáig aludni, vagy már önök is azok, akik reggel 8-kor már a piacon vannak, sőt, akár még előbb is. Felfedeztem mostanában egy szuper piacot egyébként, úgyhogy friss zöldségek, gyümölcsök ilyenkor nyáron a legjobb. Szóval van, hogy már én is 7 óra környékén ott vagyok a piacon. Vagy egyszerűen csak ez a korral jár, nem tudom, de én imádom. A korral pedig az is jár, hogy a kedvenc időszakunk a 90-es és a 2000-es évek, amikor is szerintem a legjobb zenék szóltak, úgyhogy innen hozom hamarosan a Simply Red dalát, jön a Stars, és Lily Allen pedig most zenél, jön a Smile, mondjuk a piacra indulóknak.

0: Ezt a fennmal legjobb zenék. Sok jó dal született a 90-es 2000-es években, de a TLC Waterfall slágere, amit az imént hallottunk, szerintem az egyik legjobb, és nagyon-nagyon sok a kedvence. Úgyhogy hasonló hangulatban megy tovább a délelőtt, vagy kinek még a reggel. Friss híreket hallgatunk, aztán Tayo Cruz dalát, jön a Troublemaker.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Villámlás idején ne maradjunk a szabadban. Továbbra is kiemelt figyelmet igényel a Velencei tó állapota. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb jelehet meg a nyári időszakban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Gyanítom, hogy mindenkinek megvan az az érzés, amikor valahova elutazunk, vagy valahonnan elutazunk akár haza, de még az utolsó estén szeretnénk megállítani a pillanatot, hogy még élvezzük az utolsó estét. Na hát ezzel az érzéssel foglalkozik a következő dal. Ez pedig nem más, mint 1997 egyik legnagyobb slágere. Ez a Safe Tonight, Eagle Eye Sherry dala, amiről nem gondolta azt annak idején, hogy ez lesz a legsikeresebb dala, és ez lesz az, ami évtizedek múlva is megmaradt, pedig igazán velünk maradt, és emiatt szeretnénk mi is néha egy kicsit megállítani az időt. Egyébként azt nyilatkozta nemrég, hogy ma is gyakran kiabálnak utána az utcán csak annyit, hogy Safe Tonight, úgyhogy én is csak ennyit mondok, Safe Tonight, Eagle Eye Sherry, itt a Best of

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akik úton vannak, szerintem nekik jól jött a Verdák Betét dal. Ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. A folytatásban 9 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Animal Cannibals és az Ülünk a vonaton, ezt pedig akkor természetesen a vonatra, a készülőknek, ülőknek küldöm.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: És de nem majd az En Vogue is jön a Free Your Mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
2: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
1: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának fő utcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Várják a jelöléseket négy városi kitüntetésre. Januártól új rendszer váltja az ANK-t. Egésznapos programokkal ünnepi születésnapját Velence. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Négy városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alba Regia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személyben nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-ig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
5: Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Már igényelhető a Gárdonyi Önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 9 óra után pár perccel is szép napot, vagy éppen a későn ébredőknek, vagy később ébredőknek szép reggelt kívánok, és jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Nézzük ebben az órában, kikre számíthatunk. Hát itt lesz az En Vogue és a Free Your Mind, nagyon a BSV és a Passport, itt lesz az Animal Cannibal, ez most pedig a B.O.B. féle Bruno Mars-szal közös Nothing on You indít.
2: Best

Kabok és a Valentinok a névnaposok, de a mai ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen nagy szeretettel köszöntöm, így július 25-én. Elképesztő, hogy mindjárt vége ennek a hónapnak, de nem, erre még nem is akarok gondolni. Csak arra, hogy nézzük az eseményeket, amik köthetőek valamilyen szinten a mai naphoz. Például, hogy 59 éves ma Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja. Vagy hogy 46 éve jelent meg Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, ez a Back in Black. 1983-ban, vagyis 43 éve jelent meg a Metallica együttes első albuma, ez a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Ha esetleg azt érezték ma reggel, hogy cowboy kalapot húznának, akkor ez nem véletlen, mert hogy ma van a cowboyok nemzetközi napja. De a körhinták napja is ma van, úgyhogy ha esetleg van lehetőségük, akkor menjenek egy-két kört. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig csak hozzászólnának a kalendáriumhoz, itt nyugodtan meg. Tehetik, és akár utazhatnak velem egy kicsit vissza az időbe, 92-be, amikor is egy igazán karakteres csapat jött ki egy karakteres lágerrel, ez pedig nem más, mint az En Vogue és a Free Your Mind, ebben a dalban pedig minden benne van, egy igazi, csajos R&B csapat, csodás vokál, egyébként maga a lüktetése is isteni, na meg kemény üzenet, ne a külső alapján ítéljünk, ez pedig minden időben megállja a helyét. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Amikor ma reggel, vagy hát inkább hajnalban sétáltam ide a rádió felé, akkor feltűnt egy plakát, amire bevallom őszintén gyorsan felébredtem. Ez pedig nem más, mint hogy Szél hamarosan, tényleg pár napon belül Budapesten koncertezik, és hogy én erről nem tudtam. Valamiért egyszerűen elkerülte a figyelmemet, úgyhogy úgy néz ki, sajnos lemaradok a koncertről, viszont Szél hangját egyáltalán nem kell nélkülöznünk, úgyhogy a folytatásban ő érkezik itt a Best FM-en, még az az Amazing slágere a 2000-es évek közepéről. Itt már azért Szél hatalmas nagy sztár volt, hiszen a 90-es évek közepén ugye a Kiss from a Rose, vagy éppen a Crazy, a Killer, mind meghozták már neki a világ sikert, és bevallom őszintén, nekem ő mindig egy olyan nagy ikon. Nincsenek sztáralűrjei, egyszerűen csak énekel, zenél, és hozza azt a felejthetetlen hangzást. Szerintem ő az egyik legkülönlegesebb hangú énekes, de nyugodtan lehet velem vitatkozni, már szerintem nem érdemes. 0-20-55-55-155, hát ez amazing. Önök pedig küldjenek videót, léci, ha ott lesznek a koncerten. Jó szórakozást!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek a legfrissebb hírek, én pedig közben itt az SMS fal üzeneteit olvasgatom. Laci azt írja, hogy ők lassan elindulnak a Balatonra a gyerekekkel, ma vonattal mennek, mert hogy most mennek, és aztán majd este felé jönnek vissza, most készülődgetnek, úgyhogy közben természetesen Best FM szól. Hát nektek is küldök, akár így útravalónak egy jó kis dal. Dante Thomas, Miss California jöhet? A hírek után pedig a jetlag is itt lesz, és a karszalagok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 hétre bezár a Csitári GM Iluszoda. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GM Iluszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti, valamint megjelölheti, mely feladatokat vállalná, illetve mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén-nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte az FMC. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozásoktól egyaránt fogadják. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A pontos időpontról helyben adnak tájékoztatást. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 10 óra is, szép napot, kellemes délelőttöt és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is még a legjobb zenéket hozom, úgyhogy mit szólnak egy kis Manu Chao-hoz? Jön a Bongo Bong, de itt lesz Beyoncé, jön a Bieber, Dante Thomas, most pedig Eminem, méghozzá Dido-val az oldalán. Jön a Stan, én pedig extra jó hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Képzeljék, egy friss kutatás szerint a magyar főváros lett 2026 legjobb autentikus gasztronómiai úti célja, megelőzve többek között Athént vagy éppen Milánót. A felmérésben a kutatók 125 európai város, mint egy 5000 éttermének a Google értékeléseit elemezték, például olyan szempontok alapján, hogy milyen gyakran említik a vendégek az autentikus jelzőt, az egyes éttermekkel és például a fogásokkal kapcsolatban. Az eredmények alapján pedig Budapest 98 pontot szerzett a maximális 100-ból, ezzel végzett az első helyen, ami szerintem azért elég jó kis pontszám. Ezek szerint a magyar főváros gasztronómiai vonzerejét olyan ikonikus fogások adják, mint a gulyásleves, a lángos, a kolbászok vagy éppen a halászlé. És azt is kiemelik, hogy a legjobb élményt gyakran nem a turisták által leginkább látogatott helyeken, hanem a kisebb helyiek által kedvelt éttermekben lehet megtalálni, és azért szerintem nagyon is igazuk van. Egyébként Budapest gasztronómiájának egyik legnagyobb erőssége, ezt írták még ebben a kutatásban, hogy a tradicionális ételek és a jellegzetes helyi street food egyszerre határozzák meg a kínálatot. Egyébként a második helyre a görögországi Pireus került 97 ponttal, és úgy tűnik a görögök eléggé erősek, mert hogy Athén lett a harmadik 96 ponttal, de hát Budapest az első. Önöknek mik a kedvenc magyar fogásaik? Na talán azt készül így szombat ebédre? 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek. A finom fogások mellé pedig isteni zenék érkeznek, úgyhogy Bongo Bong Manu Chao-val megyek tovább. Egy kis világzenei hangzás itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mi a ma délutáni program? Akár egy kis kirándulás, vagy mondjuk kerti sütögetés, lazítás, vagy mennek a Balatonra? Hát elvileg egészen kellemes lesz az idő, és hogy 25-30 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, bár ugye elmarad a Balaton átúszás, amit ugye jövő hét szombaton tartanak meg, legalábbis a mostani tervek szerint, mert hogy ma még egészen hideg a Balaton. Na de önöket is kérdezem, hogy akik esetleg ott hallgatják a Best FM-et, hogyan vélekednek, milyen most ott az idő, és milyen a hőmérséklete a víznek? 0-20-55-55-155, ez a számunk. Egyébként holnap 26-32 fok várható országszerte, ez egy picivel még több, mint a mai. A légmozgás is egy picit gyenge marad, úgyhogy egészen ideális időnk lesz mondjuk szabadtéri programokhoz. Na de addig is jöhetnek a hétvégi tervek a 0-20-55-55-155-re, én pedig hozzom a hétvégi zenéket a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra van, még pár percünk a hírekig, aztán a délelőtt utolsó óráját is együtt hallgathatjuk végig. Együtt hallgathatjuk a legeslegjobb zenéket, mint a Spice Girls és a Still With Us. És jön a Follow the Flow is, és a Maradok távol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Helikopterrel és gyalog is mentenek a Hungaroringen, ha kell, senki ne tesztelje az önvezető autókat. Átmeneti fürdési tilalom Hadstrandon, Fejérben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el Hadstrandon, Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, a Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikek betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Eljött a délelőtt utolsó órája, de azért még együtt tölthetjük. Én Majoros Rita vagyok, szép napot, jó hétvégét itt 11 óra után is pár percen mindenkinek. Na meg is tömtem ezt az órát isteni zenékkel, például a Desperado Táncolj slágerével, de itt lesz Árás is, és a Boroboró jön, a Spice Girls, most pedig Eve és Gwen Stefani. Szép napot!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szeretem az illatokat, de hát ezzel nem vagyok egyedül, és vannak illatok, amik így nagyon megragadtak az orromban, és keresem őket akár testpermet, parfüm formájában, és nagyon sok hangulatot, nagyon sok élményt visszahoznak nekem. Hát most egy ilyenre bukkantam rá, képzeljék el. Biztos vagyok benne, hogy önöknek is megvan a 90-es évek vége, 2000-es évek elején használt ilyen bronzosító olaj, amit használtunk a strandon, aminek igazából nem volt fényvédő tartalma, hanem ilyen mély barnaságot adott a bőrünknek, vagy anyukám bőrének, mert hogy én rajta éreztem életemben ezt először, és mindig, amikor egy bizonyos helyen nyaraltunk, akkor mindig ilyet hozott magával, így a fényvédőn felül, vagy a fényvédő mellé, és én imádtam ezt az illatot, viszont azóta sem éreztem, úgyhogy ennek utána jártam egy ideje, és találtam egy parfüm és egy testpermet formájában is ilyen illatot, hát és imádom, és most pont ezzel vagyok befújva, úgyhogy innen is jutott eszembe, hogy egy kicsit most így ezzel vissza is repültem a 90-es évek strandjaira, úgyhogy ha önök esetleg a mai délutánon mondjuk strandra indulnak, akkor ne felejtsék el ezt a bizonyos illatot. Tudják, amikor úgy összekeveredett már a bőrünkkel, ahogy megsütötte a nap azzal az illattal, szóval nagyon nem is ragozom tovább. Én egyszerűen imádtam, úgyhogy hát lehet, hogy én is délután kimegyek a strandra. De addig is hozom a legjobb zenéket, és ha már a 90-es évek strandjaira utaztunk vissza, akkor a 90-es évek zenéit is hozom mindemellé. 95-öt írunk, amikor is a hip-hop nagyjából meghatározta az utcák ritmusát. Jön a Dalunéz és az I Got Five on, it's a best.

0: Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41-es Forma 1 magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy nagyobb forgalomra kell számítani az M3-ason, jóval nagyobb forgalomra Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé tartva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród, Kerepes térségében tehát torlódásokra kell készülni, esetenként akár rendőri irányításra is, valamint azért azzal is számolni kell, hogy Magyaródon elég sok lesz a gyalogos, úgyhogy vigyázzunk rájuk is, és természetesen egymásra. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A többi infót pedig ide várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A Magna Cum Laude piros az almas sláger után egy dolog maradt már a hátra, hogy elbúcsúzzak, hiszen mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek, a délután pedig itt a Best FM-en már B-Német diái. Úgyhogy töltsék vele a következő órákat, és hallgassák a legjobb zenéket a Best FM-en, holnap pedig találkozunk. Addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, Vízhal!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felsőoktatási felvételi, ha nem sikerült, van még esély. Elszabadult egy utánfutó hármas baleset Zalában. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba, több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak a legnépszerűbbek. Akinek most nem sikerült, még bízhat a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtökön indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát kérdeztük.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. Súlyos balesetet okozott egy elszabadult utánfutó Zalában. A vontatmány leszakadt a kocsiról, aztán belerohant egy szemből érkező autó a 74-es úton Bak közelében. Egy harmadik kocsi is részese volt az ütközésnek. Sérültekről nem szólt a katasztrófa védelem beszámolója. Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni, keresik őket. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van a mai napon, a Kristófokat és a Jakabokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket. Én Béni Mendia vagyok, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebéd előttnek, én pedig ebéd mellé is adom a kedvenceket. Carl Wolf-val indítok itt az Afrika.
0: Best FM.

Sláger FM, a legjobb zenék. Ma az országban 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Gyorsan megnéztem az előrejelzéseket. Holnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet egyre nagyobb eséllyel, és több területen alakulhat ki zápor, zivatar. A délire forduló szél megélénkül, majd hajnalra kissé lehűl a levegő, 9 és 10-17 fok közé, délután pedig 26-32 fok valószínű.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk itt az egy óra, aztán perceken belül érkezik Gadzsó, méghozzá ezzel a dalával. Jön a So Many Times, Avril Lavigne pedig indítja is az órát rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mentők, rendőrök, na és a pilóták, teljes a készültség a Hungaroringen, újabb behatoló drónt szedett le a román légierő, megdőlt a hajnali hidegrekord. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók majd, ha baj van. Közben már megkezdődött a harmadik szabadedzés, ezt követi majd az időmérő délután 4-től. Tegnap nagyon ment a Ferrariknak, az elsőn Charles Leclerc, a másodikon Lewis Hamilton végzett az élen. A holnap délutáni futamon 70 kör vár a pilótákra a Hungaroringen. Újabb drónt lőtt le a román légierő. Az ország délkeleti részén, az ukrán határtérségében, Szentgyörgy település közelében ártalmatlanították reggel a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Tegnap is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszeresen bevet a konfliktusban. Tűz volt egy 7. emeleti lakásban az egyik lakótelepen Tatabányán, egy nagy szoba égett ki, a többi helyiség pedig füsttel telt meg. A helyi tűzoltók a Komárom-Esztergomvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával fékezték meg a lángokat. Amíg tartott az elhárítás, 23 lakó hagyta el a lakását. Sérültekről nem szólt a katasztrófavédelem jelentése. Megdőlt a hajnali hidegrekord, ma mindössze 4,6 fok volt Borsod-Abaúj-Zemplénben Lénárd-Darócon, jelezte közösségi oldalán a Hungaromet. A korábbi csúcs 4,7 fok volt, ezt 40 éve, 1986-ban mérték Gajatetőn. Melegszik az idő, már is mondom a részleteket. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van, egy óra után járunk már, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Hozom most Avril Lavigne slágerét, a 2000-es évek egyik meghatározó pop-punk ikonja volt, aki ugye berobbant a zenei életbe a Complicated című slágerével. Most ez érkezik.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a She Will Be Loved, a Maroon 5 egyik legismertebb balladája, ami a 2000-es évek elején jelent meg. Egy bonyolult szerelmi háromszög történetét meséli el érzelmes és melankolikus hangulatban. Adam Levine jellegzetes érzelmekkel teli hangja szerintem különösen erőssé teszi ennek a dalnak a hatását. A klipben Kelly Preston is szerepel, ami tovább növelte tulajdonképpen a dal ismertségét. A She Will Be Loved világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legkedveltebb romantikus poprock dal. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alamb és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-555, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, hamarosan itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Én pedig már bekészítettem a TNT dalát is. Jön a tiltott perc, az órát pedig a Kings of Lion indítja a You Somebody-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább bűvül a budapesti éjszakai közlekedés. Önvezető autókat tesztelnek Zalában. 30 fok körül lesznek a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozások Pomásztól Tiliszen keresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít. Felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaitz Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárd Darócon. Mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetőn jegyezték fel. Derült idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül ismét felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A szél több felé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Délután 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt. Már is folytatjuk a Best délután. Itt én Béni Meddia vagyok, és a Youssou Bedit hoztam, a Kings of Leon 2008-as áttörő slágerét, ami egy magányos, turnézó zenész érzéseit mutatja be, aki valakihez tartozni szeretne. Szól a Youssou Bedi, itt a Best-en.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna és D.I. közösét hallgattuk, ez volt a Live Your Life, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek. Itt van perceken belül a 3 óra is, előtte pedig még meghallgatjuk a Volvox dalát, szól a taps, a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
0: Reklámot hallottak!
2: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: A szúnyogok ellen a kertünkben is védekezhetünk. Villámlás idején ne maradjunk a szabadban. Továbbra is kiemelt figyelmet igényel a Velencei tó állapota. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A kevesebb szúnyogokért mi is sokat tehetünk. Székesfehérváron több ponton figyelik a csípős szúnyogok számát, és évek óta biológiai gyérítést alkalmaznak. A város tapasztalatai szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentéséért. A kerti tárolókban, vödrökben, virágalátétekben vagy esővízgyűjtőkben összegyűlő víz ideális hely a szaporodásukhoz. Adta hírül a város portálja. Ezek rendszeres ürítésével vagy lefedésével jelentősen kevesebb rovar jelehet meg a nyári időszakban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
3: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes szombat délután kívánok Önnek július 25-én, amikor is a mikrofonnál már Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom Önnek életünk bestjeit, a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét egészen 18 óráig, úgyhogy már is kezdünk el, és száll, jön a Trick Me!
2: 101.8 és 90.4 Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Random Triptől szólt a zene benned az elmúlt percekben, aki pedig úgy érzi, hogy minden egyes porcikájában ott lüktet a zene szeretete és imádja a különféle tánc stílusokat, neki nem kell sehová sem utaznia, hiszen Székesfehérvár belvárosában minden a táncokról szólt ezen a héten, sőt már a múlt héten is, sőt július elejétől kezdve, és ez bizony így is marad egészen augusztus közepéig. Ugye tegnap a Polinész Táncok stúdiójának jó voltából a Hawaii és a Tahiti táncokkal ismerkedhettünk meg a főutcán. Július 31-én pedig a swing és a balból kerül majd terítékre. Aztán augusztus 11-én egy kis salsa oktatás lesz majd, szintén a hotel előtt. Augusztus 15-én, 16-án, 17-én és 18-án pedig a Királyi Játéktér keretében utazhatunk el Chilébe, Bulgáriába és Szlovéniába is. A táncok szerelmeseit sok szeretettel várják ezeken az alkalmakon is. Életünk legjobb zenéi pedig alkalomtól függetlenül a nap bármely pillanatában várják önt, amihez semmi más nem kell tennie, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re hangolnia, ahol már is jönnek a Backstreet Boys-os srácok.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Szombat délután van, biztos vagyok benne, hogy ma is nagyon-nagyon sokan indultak útnak, elstartoltak a szabadságok, nyaralni indultak, vagy éppen csak kikapcsolódnak. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy felkészülten induljunk útnak, nem csak az utipatikára gondolok itt, hanem arra, hogy az autónkat is nézzük át, vizsgáltassuk át a futóművet, ellenőrizzük a folyadékszinteket és a világítást, a fékfolyadékra is figyeljünk oda, és a gumiabroncsok profilmélységére és állapotára is. Hogyha az aksink nagyon öreg, akkor nem érdemes húzni már a cserét, és ellenőrizzük a kötelező felszerelések meglétét is. Ez nagyon-nagyon fontos az elinduláshoz, viszont az is az, hogy tartsuk be a KRESZ szabályait, nem csak azért, mert a rendőrség fokozottan ellenőrzi az utakat a nyár folyamán, hanem azért is, mert mindenkit hazavárnak. Ahogy azt már megszokhatta, a hét vége felé csekkolni szoktuk a rendőrség statisztikáját, hogy mégis mit alkottak a Fejér megyei sofőrök az utakon, például az év 29. hetében. Képzelj el, hogy 630 gyorshajtót mértek be az utakon, és 28-at szekték meg az előzés, valamint az elsőbségadás szabályait. Emellett 94 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, plusz 4 sofőrnél jelzett pozitív értéket a szonda, pedig az lenne a lehető legjobb, hogyha ezt a számot nullára tudnánk redukálni. Meg hát persze az összes többit, hiszen még a légirendészeti ellenőrzés esetén is az derült ki, hogy nagyon sok a szabálytalan előzés, a sebesség túllépés, vagy éppen túl kicsi követési távolságot tartunk, és sokan még vezetés közben is mobiloznak. Úgyhogy van mit javítanunk, remélem, hogy majd az e-heti statisztika sokkal jobban alakul majd. De hogyha van közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután folytatódhat a középkori utazásunk Székesfehérváron, ugyanis ismét randevúzhatunk a királyokkal a belvárosban 17 órától. A Vörösmarty Színháztól indulva egészen a Városházig tart az a királyi séta, amelyen most az államépítő és reformált királyokkal futhatunk össze. Szent István, Könyves Kálmán és II. András óriás bábjai vegyülnek majd el az alattvalóik között az Acoustic Cuts Duo kíséretében. Ugye ez a program sorozat a Székesfehérvári Királyi Napok egyik előfutára, amelynek keretében minden héten szombaton együtt sétálhatunk a királyokkal a belvárosban, és ez bizony ma sem lesz másképp, amely programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik nem a középkorba szeretnének visszautazni az időben, csupán a 90-es, 2000-es évek időszakában, amikor is telitorokból énekeltük Vastag Tamás lágerét, a Soha még című dalt, amit már is pörgetek önnek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy behúzzuk egy icipicit a kéziféket, de csak a lejátszási listánk van. Hogyha ő most vezet, akkor ne tegye ezt. Csupán tartson egy kis szünetet a lejátszásban, ugyanis jönnek a hírek és az időjárás előrejelzés. Aztán itt lesz majd velünk a Hooligans, és a Legyen Valami.
2: Legyen valami mozgás, legyen valami pengés.
1: Az órát pedig 4 fergeteges csajszi kezdi, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink a Lady Marmalade-dál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Várják a jelöléseket 4 városi kitüntetésre. Januártól új rendszer váltja az ANK-t. Egésznapos programokkal ünnepli születésnapját Velence. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 4 városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richard zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Albarégia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személyben nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
6: Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézersó és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Már igényelhető a Gárdonyi Önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan jó kis előadók kísérnek el minket, mint a Salt and Pepa. Itt lesz majd a Let's Talk About Sex, és Geszti és Péterfi Bori közöse is pörög majd. A Csak te meg én, az órát pedig a Lady Marmalade-del kezdjük már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
8: soul, sisters. Let me hear your

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron, amely térségben ma is fiesztázhatunk egyet a múlt hét szombati mintájára, ugyanis hagyományteremtő céllal jött létre a belvárosi fiesta, amelynek keretében 7 helyszínen különböző zenei produkciókat hallgathatunk meg. 17 órakor az óriás királyi bábok felvonulásával startol a program, amelynek keretében Monkszal, a Melodica Projekttel, Haraszti Elvirával és Gréci Balázsal, valamint a Discover Banddel is találkozhatunk többek között. Most is 17 és 23 óra között várják az érdeklődőket a Hősök terén, a Városháza díszudvarán, a Városház téren, a Szent János közben, a Mátyás emlékműnél, a Varkocs szobornál és a hotel előtti téren. Ismét lesz fényfestés is a belvárosban, és rengeteg program. Teljesen ingyenesen, sok szeretettel várják az érdeklődőket, életünk legjobb zenéi pedig addig is itt vannak velünk, amiket 0-24-ben pörgetünk önnek megállás nélkül. Ezek közül pedig a Salt & Pepa érkezik a folytatásban, itt a szombati Best délutánban.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Július 25-e van, ami azt jelenti, hogy még néhány héten keresztül várják a felajánlásokat a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, illetve az egyik székesfehérvári papírírószerboltban. A két intézmény ugyanis idén is meghirdette tanszergyűjtési akcióját, amelynek keretében augusztus 15-éig várják az adományokat. A városban két helyszínen is szeretettel fogadják az új, vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket, mivel a tanévkezdés sok család számára jelenthet komoly anyagi terhet, ezért ennek enyhítésére jött létre. Ennek a tanszergyűjtésnek a hagyománya. Szeretettel fogadnak teljesen új, vagy használt, de még jó állapotú tanszereket, toltartókat, iskolatáskákat, noteszeket, ecseteket, zsírkrétákat, temperákat, körzőket, de még uzsonnás dobozokat is egészen augusztus 15-éig, amelynek részleteiről az akció felhívásában is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek nem csak a tanulás mellé és a vakáció mellé, de a szombati meló mellé is tökéletesen passzolnak, hiszen bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy olyan dalokat talál, amik feldobják a hangulatát. Így a folytatásban például Freddy slágere, a Nincsen holnap, ami már is pörög itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Curtis-től szólt a kegyelem az elmúlt percekben. Augusztus 3-ától viszont nem kegyelmezünk már a régi személyigazolványoknak, hiszen egy uniós szabályozás miatt meg kell újítani a régi bordó színű kis könyvformátumú személyazonosító okmányokat. A főként idős embereket érintő változás miatt arra kérnek mindenkit az egész országban, így Fejér megyében is, hogy ellenőrizze igazolványát, illetve a fiatalabbak csekkolják, hogy szüleik, nagyszüleik igazolványai még ebbe a típusba tartoznak-e, szükséges-e a csere, hogyha igen, akkor pedig érdemes ezeket már most elindítani a kormányablakokban, hiszen a cserére már nem áll sok idő rendelkezésre. A jogszabály szerint a 2000. január 1-e előtt kiállított igazolványok érvénytelenné válnak augusztus 3-ától, és a jövőben csak csippel ellátott okmány adható ki. Az ügyint személyes jelenlétet igényel. A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény és az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátotti körébe tartozó időskorú személyek esetében 125 főnek nyújtanak az intézmények segítséget. Akik személyesen meg tudnak jelenni, őket elkísérik az intézmény munkatársai, viszont a kerekesszékkel mozgatható személyek esetében lesz lehetőség a mobilizált kormányablakbusz igénybevételére. Az ágyhoz kötött személyek esetében pedig intézmény helyszíni kormányablakügyi intézés valósul majd meg, de azoknak is van lehetőségük segítséget kérni, akiknek a személyes megjelenése egészségügyi okból akadályozott. Ők is igényelhetik a mobilügyi intézést, amiről részleteket Székesfehérvár weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit lehet igényelni, és ehhez semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra. És a 90.4-re kell hangolni, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük ennek a 90-es, 2000-es évek bestjei. Így a folytatásban már jön is az a Madonna, aki Ronaldinho és Ronaldo társaságában nyitotta meg a 2026-os foci VB félidei show műsorát óriási sikerrel. Na tőle jön most a Vogue itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet. Hírezünk, időjárás, azunk aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint Flo a slágere, a Mizó.
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi legó.
1: Az órát pedig George Michael slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: 4 hétre bezár a Csitári GMI Luszoda. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Ismét tanszergyűjtésre segítik a rászoruló családokat. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI Luszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti, valamint megjelölheti, mely feladatokat vállalná, illetve mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte az FMC. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozás soktól egyaránt fogadják. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galakonyás dűlőben. A pontos időpontról helyben adnak tájékoztatást. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton sok napsütésre és igazi nyári időre számíthatunk, csak néhol tűhet fel néhány komoly felhő. Eső nem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább erősödik a felmelegedés. A jövő hét elején egy gyenge hidegfront kissé visszafogja a meleget, a front mögött néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, majd ismét forróság veszi kezdetét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra múlva már a szombat esti Night Shift veszi kezdetét itt a 101.8 és 90.4-en 18 órától már. DJ Piki lesz a terep és indul vele a szombat esti bulina, de addig is itt lesz velünk Jennifer Lopez és az If You Had My Love és Azariától is az Introvertált dal. Az órát pedig George Michael slágerével kezdjük már is. Jön az a
0: 101.8 és 90.4

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Jó hírem van azok számára, akik az életmentő hivatást szeretnék választani. A nyári szünidőben ugyanis kibővített hősképző programmal várja a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz életmentő kiképzéssel, élményprogrammal és pályaorientációval várja a diákokat augusztus 3-án hétfőn 14 órától. 2018-ban startolt el az alapprogram, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak országszerte azok számára, akik szeretnék megtanulni vagy éppen gyakorolni az újraélesztést. A nyári hónapokra új, hasznos elemekkel bővült ez a program, amelyet kifejezetten a fiatalok számára állítottak össze, hiszen ilyenkor a középiskolások és a felsőoktatásban résztvevők is könnyebben tudnak időt szakítani erre a programra. Augusztus első hétfőjén is várják a fiatalokat a székesfehérvári mentőállomáson, ahol a mentők munkájával és egy igazi mentőautóval is megismerkedhetnek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Életünk legjobb zenéjével pedig itt a Best FM-en, hát hogyha nem is ismerkedhetnek, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeit biztos vagyok benne, hogy kívülről fújja, de hallgathatja bármikor, amikor a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban már játszom is önnek az Ampipos lágerét. Ez a Moving On Up.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Eljött az évnek szerintem az egyik legromantikusabb időszaka. Persze a tavasz is az, amikor nyílnak a virágok, elkezdenek csicseregni a madarak, és tehetünk egy-egy kellemes tavaszi sétát a természetben, de azért van annak egyfajta bája, amikor a kis kockás plédünkkel és a fonott kis kosárkánkkal kiülünk a szabad ég alá esténként, és keressük a hulló csillagokat a kedvenc emberünkkel, életünk párjával, és megbeszélgetjük az élet nagy dolgait. Hozzánk például a kutyusom is oda szokott csapódni, és akkor ilyen nagyon-nagyon jó érzés ott együtt kucorogni, és éppen azt lesni, hogy mikor jön az a bizonyos hullócsillag, ami aztán majd teljesíti a kívánságainkat. Mert hát ugye egy egész kívánságlistával kell ilyenkor kimenni a szabad ég alá, és kívánni mindig egyet-egyet, amikor látunk egy-egy hullócsillagot. Amikből most láthatunk elég szép számmal, hiszen a legismertebb Perszeidák Meteor Raj már most is ad nekünk egy-két hullócsillagot, de augusztus 13-án tetőzik majd. Ennek kémleléséhez nincs szükségünk távcsőre, csupán egy fényszennyezéstől mentes helyre, így Székesfehérvár és a Velencei tó térségének fényeitől távolabb eső területet érdemes keresni, akár a Velencei hegységben, akár az Iszkai domboknál, vagy mehetünk még messzebb. A lényeg, hogy minél sötétebb legyen a terület, na de persze biztonságos körülmények között. Augusztus 12-éről 13-ára óránként akár 50-100 hullócsillagot is megfigyelhetünk, az előrejelzés szerint pedig még a hold fényei is kedvezőek lesznek a tiszta észleléshez. A környezetemben lévő fotósok már egyébként nagyon-nagyon készülnek erre az időpontra, állítgatják a gépeiket, hogy hogyan tudnak minél hosszabb záridővel, minél jobb fotót készíteni. Hát én annak is örülök, hogyha szabad szemmel elcsípek egy-két hullócsillagot, és úgy tudok neki örülni, mint egy kisgyerek. Általában sikongatok, hogy nézd, ott volt egy, láttad? Hát mondjuk az lehet, hogy ez nem annyira romantikus, de legalább izgalmas számomra. Mint ahogy az időutazás is nagyon-nagyon izgalmas, főleg, hogyha a 90-es, 2000-es évek időszakába utazunk, ez pedig a nap bármely pillanatában megteheti, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, ahol a 90-es, 2000-es évek legjobbjai szólnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Kylie Minogue slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a szombatesti parti. Én pedig így Rácz Gergő és Sisi közösével, ha ja nem című dallal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a vasárnapi perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Élénkül és fejlődik a tömegközlekedés a fővárosban. Zalában önvezető autókat tesztelnek. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Ecsek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozás Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, egészen mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktor, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárd Darócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetűn jegyezték fel. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszán túlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több rendkívüli hőség nap van Magyarországon. Vizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Hajnalra 12-19 fok közé hűl le a levegő. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. Jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fellépnek a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben. Új amerikai vámok léptek életbe, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10, valamint a 12,5%-os tételek a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. A nézőkre külön figyelnek, és akár gyalogos elsősegélynyújtókat is riaszthatnak baj esetén. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszán túlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jól mondja Beyoncé rögtön az óra leges-legelső dalában, Irreplaceable, ami drága Peking természetesen pótolhatatlan, de pihenésre neki is szüksége van, úgyhogy ha pótolni nem is, helyettesíteni azért fogom ma is, és holnap is itt a Western este 8 és éjfél között. Szóval Beyoncé és Irreplaceable, ezzel megyünk már is tovább.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést: lesz-e még valaha Daft Punk? Összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world!

Best FM a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszerű lenne, minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

ezt a fel a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztját, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's the Best End.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik az éjszakai közlekedés a fővárosban, biztonságosabb lett a repülés, Norris-é a pole pozíció a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. A részletes menetrend hamarosan a MÁV csoport felületein megjelenik. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az érről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője megnyerte ugyanis a Hungaroringen rendezett időmérőt, 12 ezred másodperccel előzte meg a Ferrari-s Lewis Hamiltont. A harmadik rajtkockát Charles Leclerc szerezte meg. A 70 körös magyar nagydíj holnap délután 3 órakor kezdődik. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Továbbra sem értem, hogy egy angol együttes miért egy francia erődítmény után választ magának nevet. Tehát az már csak egy extra csavar a dologban, hogy mindezek után ráadásul egy olasz városkáról énekelnek, amelyet egy vulkánkitörés pusztított el végleg. Szóval a Bastille-tól érkezik a Pompeii az óra legelején itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de idén júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek, 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kezdődik a pótfelvételi eljárás a felsőoktatásban. A rendőrség is készül a holnapi futamra a Hungaroringen. Jobbára száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A tavalyi szigeten Nelly Furtado volt az egyik headliner. Idén szintén fesztivál kereteken belül már ellátogatott hozzánk Timbaland, és most már csak Justin Timberlake-nek kéne jönni, hogy akkor legalább külön-külön megkapjuk őket, ha már egyben nem úgy, mint a most érkező dalban. Jön a Give It To Me, itt a Best-en a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Manchester FM a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a

Best FM a legjobb zenék, hát hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb talás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Akiknek kihívást jelent az S és az S betűk helyes kiejtése, ők a mai utolsó órában inkább csak hallgassák az előadókat, hogy hát gyakorolják a kiejtést, hát ha attól jobb lesz, mondom, kik jönnek. Yes, Yes, Sound Lovers, Scissor Sisters, Will Smith, Estelle, Sikora Robert és Alicia Keys a legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

az ötödik rész, meg Men in Black ötödik rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok második része. Most

legjobb kifejezés. Egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag. Azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.